nya gahinda vese butuma utajaye cyane urundi urundi butora n'umuryango tani nani zingani cyambo murundi kera banja simana wange kera banja.